magyarázzam. Tudom, hogy nincs semmi behinném, és azt is tudom, hogy